jelenleg MSZSZ, jobb embe is, jó! Ha meg a macó, kelegi szó fél, lovdé bánna, majdne nási gúrngéna, ha meg a macó,